Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. A zenei programokon egyebek közt gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. Meghalt Sörös Sándor színművész, 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz. 1991-ben a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt. Olyan ismert alkotásokban is játszott, mint a 80 huszár, az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és a Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Végül a várható időjárásról. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 10-16 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hárs Róza,
1: a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod
0: felhívásának egyik győztese.
1: Confused című dala
0: most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Olá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gonna

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior prima díjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az asszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását kezdeményezte. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról. A legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír, és Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Végül pedig a várható időjárásról. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ki kell emeljem tanárom, a Kolman Gábort, aki úgy indította a velem való foglalkozást, az órákat, hogy adott nekem 3 darab lemez, és egyébként ez a 3 darab lemez így a mai napig úgy gondolom, hogy nagy hatással volt így az én zenei stílusom, és talán erre is, hogy pont a smooth jazznél kötöttem ki. Az egyik lemez az egyébként az 1993-as Marcus Miller lemez volt, ez a The Sun Don't Lie, ami egyébként ugye hivatalosan Miles Davisnek az utolsó vendégszereplése volt. Marcus Miller nagyon jobban volt Miles-szal, és az utolsó sávokat gyakorlatilag ezen a lemezen lehet hallani Miles-tól. A másik lemez a Incognitónak az 1993-as Positivity lemezem, hogy egy acid jazz kult lemez tulajdonképpen, ez egy nagyon nagy hatású album, és az 1986-os vagy 87-es Mike Stern lemez az volt még egy ilyen következő hatás tulajdonképpen, és ott ugye Bob Berg szaxofonjátéka volt, aki nagyon nagy hatással volt rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Olá Dezső, jazz zongora művész, zeneszerző. Én Esztergályos Máté vagyok. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
2: Akkor kezdjük egy ilyen nagyon gyors gondolatkísérlettel, vagy játékkal, ha csak annyit mondok, hogy Szakcsi Lakatos Béla, mi az első, ami beugrik?
3: Kreativitás, bátorság, ez a két dolog azonnal. Én egy nagyon szerencsés helyzetben találkozhattam először Béla bácsival. Édesapám a méltán világhírű Boros Lajos zenekarában játszott a Margit kertétteremben, és amikor elindult nálam ez az őrület, hogy hát ilyenkor az ember tulajdonképpen csak úgy össze-vissza játszik. Klasszikus összhangzatomból tud sok mindent, és úgy gondolja, hogy megpróbálja megváltani a világot. És mivel rengetegszer különböző nemzetközi művészekkel, vagy akár csak barátokkal Béla bácsi ellátogatott meghallgatni Lajos bácsi játékát, így édesapámmal jól ismerték egymást, és az egyik alkalommal megkérte őt, hogy hallgassa meg, hogy mit művel ez a gyerek, és hogyha lehet, akkor tereld őt vissza a jó irányba, vagy egyáltalán lássuk meg, hogy mi történik. Én így kerültem kapcsolatba Béla bácsival, egy pár alkalommal vehettem tőle magánórákat, majd aztán Cséki Kálmán és Olá Kálmán irányítása mellett tulajdonképpen elindult az én egyetemi felkészítésem a jazz tanszakra, és 19. születésnapomat már a jazz tanszakon ünnepeltem. És visszatérve, tehát ez egy sikeres első felvételi volt, ugye sokszor a színművészeti vagy a zeneakadémia kapcsán szokták azt mondani, hogy nagyon sokat gyára sikerül. Én nagyon hálás és kivételes, szerencsés áldott állapotnak köszönhetően elsőre bekerültem. És visszatérve még Béla bácsira, hogy tényleg az ő egész életpályáját a megújulás, a nyitottság, a bátorság, a kreativitás, és hát nagyon sokan fiatalok megtanultuk tőle azt, hogy tehát rengetegszer láttuk őt, hogy különböző könyvtárakból jön ki, vagy kotta van nála, vagy éppen arról mesél hihetetlen elánnal, hogy ő éppen mit hallgat. Tehát ő nem egy olyan ember volt, aki meg tudott elégedni azzal, amit tud, hanem egy állandó gyermeki érdeklődéssel nyúlt a zenéhez. Személyesen sajnos nem ismerem, de szerintem a világon talán egy ennyire befolyásos zongorista van még a Herbie Hancock.
2: Említetted, hogy bátorság. Ez miben rejlett nála? Vagy akár esetleg általánosabban véve a zongoraművész, a jazz zongoraművész szférában ezt hogyan értelmezendő?
3: Ő nem követte az általános koncepciókat. Tehát ha mondjuk az volt éppen az idézőjelben korszellem vagy divat, hogy mondjuk standardeket játszunk, akkor ő bármikor kész volt új zenei utazások miatt mondjuk jazzrockot játszani. Amikor mondjuk, nem tudom, egy valamilyen másik dolog volt, esetleg mondjuk így, hogy divatosabb, akkor megteremtette ezt az ilyen modern gypsy jazzt, és megjelent a Nadara című lemez, és egyik ámulatból a másikba estünk. Ő folyamatos útkeresésben volt, úgyhogy mindig jó, mindig úton volt.

0: Neked mikor lett egyértelmű, hogy a zongora lesz a hangszered?
1: Én klarinétos szerettem volna lenni, ezt nagyon sok interjúban elmondtam. A szüleim akkoriban úgy gondolták, én egy zenész családból jövök. Általában Magyarországon élő muzsikus romák közösségében itt a rendszerváltás után volt egy olyan gondolkodás a szülők tekintetében, hogy valószínűleg a cigányzene, ez a kávéházi cigányzene lehet, hogy annyira nem fog működni, és milyen jó lenne, ha a gyermekeink nem csak a Rajkó zenekart végeznék el, vagy aztán érettségiznének, hanem milyen jó lenne, hogyha zeneakadémiára is járnának, és művész emberek lennének. És én azt gondolom, hogy több zenés családban volt egy ilyen vonzódás a zongora iránt. Hiszen cimbalom, nagybőgő, klarnét, brácsa, hegedű, tulajdonképpen ugyanolyan tartozéka volt egy lakásnak, mint a kanál meg a kés. Tehát volt otthon hangszer, de zongora nem. És akkor elindult, gondolom, egy ilyen vágyakozás, hogy a zongora, mint a polgárosodás mintaképe, és akkor nekem azt mondták, hogy jó, meg kell tanulni zongorázni, meg klarnétozni, igen, nehéz ám, és hogy akkor majd akkor tanulhatok. Már azt hiszem, hogy sikerült az első országos zongora versenyen nagyon jó eredményeket elérni, a Ferenci György zongora versenyen, amikor egy ilyen vasárnapi ebédnél én érdeklődtem, hogy lehetne elváltani. És persze nagyon nagyokat nevettek rajtam, meg addigra már én is szerelmese voltam ennek a zongorázásnak, de én nem zongorista szerettem volna lenni az elején még.
0: Hanem klarinétos?
1: Igen.
0: És akkor végül mi lett, ami...
1: Az, hogy addigra, mire már úgy viszonylag értelmezhető módon tudtam játszani a hangszeren, addigra bele is szerettem. Hozzáteszem, ezt az ilyen fafúvós hangzás által inspirált gondolkodásom, ez megmaradt. Úgyhogy ugye az Oládezső szeptetben is egy ilyen nádas fafúvós hangzás használtam. Én azt gondolom, hogy talán az első hangszerek között, aminek úgy elkezdtem megismerni, hogy hogyan működik, hogyan írunk rá, mikor hangszerelünk,

Ennek van egy ilyen terminus technikus, az talán a klarinét volt. Egyébként érdekes, mert ugye nagyapám ő hegedült, de hát én soha nem tanultam hegedülni, és amikor először elkezdtem vonós négyesre írni, akkor a zeneiskolában egyszerűen, ahol dolgozom és tanítok, kölcsön vettem egy ilyen pici gyerekeknek való hegedűt, és néztem, mint borjú az új kapura, hogy mi a jó Isten ez ezen, se nád nincs, se billentyű nincs rajta, fújni se kell, egyáltalán hogyan működik egy ilyen, és az nekem azért furcsán volt.

0: Édesapád viszont klarinétozott helyett.
1: Édesapám a tulajdonképpen minden szerénytelenséggel együtt állíthatom, hogy ő Magyarország egyik meghatározó kávéházi cigányzenei alkotója a klarnét hangszerén belül, egy hihetetlenül nagy alázattal és zene iránti szeretettel megáldott ember, és ő kávéházi cigányzenével foglalkozik, játszik a száztagú cigányzenekarban, de tudom én, egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt játszott a Szentpéteri Csillával is, sőt, ő annyira vagány, ő sokkal modernebb, mint én, ő még a Majkával is játszott, szóval sokszor néha a kollégáim vicceltek is ezzel velem, hogy te nem is vagy annyira modern, Dezső, mert apád még a Majkával is játszik.
0: Nem volt az egy nehéz pillanat, amikor pont ezen apai vagy családi hagyomány miatt, ugye, hogy a klarinét lényegileg öröklődött volna nálad, de megtapasztaltad, hogy egyébként fantasztikusan játszol és értesz a zongorához, elhagyni vagy elvágni ezt a szálat pusztán azért, mert sokkal jobban ment a zongora.
1: Alapvetően a zongorával azt gondolom, hogy egy zene van, aminek rettenetesen szűk a mesdjéje, amit talán stílusosan vagy jól lehet játszani, ugye ez a magyarországi kávéházi cigányzene. Ugye ezt a hagyományt én magam nem folytattam a családunkban, ennek lelkes hallgatója vagyok, nagyon szeretem ezt a zenét, de engem egészen pici koromtól kezdve nagyon érdekelt az improvizáció. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert a klarnét szerepe is a cigányzenekarban egyfajta díszítő variációkat, ugye, tehát improvizációkat előcsalogató, elő létrehozó hangszer. Úgyhogy így abszolút nem bánom ezt a dolgot.
0: De ha jól tudom, akkor azért a klasszikus zene megjelent már ott 10 éves korodban is, és a zongora kapcsán is, tehát hogy ott azért bejött egyfajta újabb ilyen csábítás, ha lehet így mondani.
1: Én 16 és fél, 17 éves koromig egyáltalán nem tudtam, hogy pontosan mi lesz velem. Azt tudtam, hogy zenész szeretnék lenni. Ami, ahogyan láttam a körülöttem lévő zenészekből és a tapasztalatokból, hogy az egy nehéz hivatás, hiszen a zenésznek kamarazenében, a tanulás iránti alázatban, különböző produkciókban meg kell állnia a helyét, de azt nem tudtam, hogy milyen műfajban, egyszerűen csak tanultam és vártam, és abban az időszakban még egy ilyen francia adó, ami abszolút zenekultúrával és tánc felvételek bemutatásával foglalkozott, ott hallottam Jarrett játékát, és akkor úgy elkezdett engem ez így érdekelni, ez a jazz zene.

0: Említetted már Herbie Hancockot, ő volt még nagy idol.
1: Igen. Én az elején rengeteg Jarrettet hallgattam, aztán most már nagyon régóta nagyon-nagyon-nagyon sok Herbie Hancockot hallgatok. Nekem nagyon tetszik az ő zenéhez való hozzáállása, a tanításhoz való hozzáállása, a zeneszerzéshez, a kamarazenéhez való hozzáállása. Tehát ugye a pillanat tisztelete, a pillanatban való alkotás, a harmónia megfogások, azoknak a kreatív kezelése. Szóval én azt gondolom, hogy sokunknak nagyon-nagyon erős útmutatás az, ahogyan ő alapvetően a zenei szövetekhez nyúl.
0: Visszatérek egy picit egy már említett kifejezéshez. Véleményed szerint az említett művészek is bátor zenészek?
1: Természetesen.
0: Ez kell ahhoz, hogy valaki nagyjá váljon?
1: A kreativitás és az, hogy valaki szeretné megmutatni, hogy egy milyen aspektusból látja a világot, az mindig fontos, tehát a közlés. Ugye, ha valaki esetleg nem eléggé extrovertált, mert akármennyire is itt szépíthetjük a dolgot, ez szükséges ehhez a hivatáshoz, akkor lehet, hogy inkább szerző lesz. És aki meg egy kicsit jobban meg tudja magát mutatni, ő játszik is színpadon. Nálam ez egy ilyen örök körforgás. Amikor több zenét írok, akkor nagyon szeretnék csak úgy improvizálni és élni a színpadon. Aztán, amikor már kiéltem magam a színpadon, akkor minden este ülök egy papír mellett, és azon gondolkodok, hogy lehetne valami jót csinálni, tehát valami jó zenei kontextust létrehozni.
0: Tanárként, ezt nyilván te pontosan tudod, lehet egyáltalán valakit picit nyitni a színpadi játék élvezete felé, hogyha egyébként befelé forduló karakter?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Minden egyes tanulásban ugye az a fontos, hogy a gyerek milyen sikerélményt él meg. És én ezt a saját gyerekeimnél is látom, ez egy nagyon nehéz út, de ha valaki pozitív megerősítést kap, szerintem az improvizáció és a jazz nagyon hasonlít a beszéd tanuláshoz és a nyelvhez. Ha egy gyerek nagyon bátran odajön és azt mondja, hogy apa, tudom, gudya, akkor megdicsérjük, és azt mondjuk neki, hogy ez az. Csak azt úgy mondjuk, hogy kutya. De előtte nagyon megdicsértük, hogy te milyen ügyes vagy. Tehát adtunk neki egy pozitív visszacsatolást arra, hogy ő továbbra is próbálkozzon. És azt gondolom, hogy bizonyos százalékot azért bőven előre lehet hozni egy kicsit introvertáltabb gyereknél.
0: Ez milyen érdekes, hogy hány ilyen nagy művészről nem derül ki, vajon soha, hogy nagy művész, akit például rossz tanárok keze közé kerül, és egy ilyen zenei értelemben vett megszólalás után nem megdicsérik, hanem inkább eltántorítják.
1: Én azt gondolom, hogy a pedagógia egyik legfontosabb alapelve az, hogy miután meghallgattuk, hogy a gyerek a mai napon mit hozott nekünk, kötelességünk elmondani, hogy mi az, ami jó. Csak aztán lehet arról beszélgetni, hogy mind lehetne javítani. Tehát, ugye, hogyha az ember elmegy venni egy öltönyt, és picit pocakos, ha arról beszél az eladó 20 percen keresztül, hogy rá egy méret sem lesz jó, hogy fog eladni egy ruhát? Tehát én hogyan fogom a zene szeretetét, ennek a művelését, az alázatot, a kamarazenét, az egymásra utaltságot megtanítani egy gyereknek, ha folyamatosan arról beszélek, hogy mit csinál rosszul.
0: Mikor vagy szigorú egy ilyen tanítási folyamatban?
1: Nincs szükségem rá, hogy szigorú legyek. Mivel én nagyon erősen mutatom, az egész jellememben nagyon benne van az, hogy nekem nagyon fontos a zene, és hogy mi azért foglalkozunk itt ezzel, mert én ezt szeretem. És innentől kezdve nincs arra szükségem, hogy én bármilyen. Általában az szokott lenni, hogy az egy jó dolog, ha megtanítod a növendékedet gyakorolni. És akkor ő tudja, hogy mit kell csinálni otthon, és ha nem is csinált annyit, de legalább a felének a felét megcsinálta 100%-ra, és azzal én már tudok dolgozni aztán az órán.

0: Visszakanyarodva a te zenei pályádhoz, mi volt az első formáció, amiben színpadra léptél, vagy ha fel tudod idézni esetleg ezt az első alkalmat is?
1: Tökéletesen tudom, mert a jazz tanszakonra én úgy kerültem be, hogy ugye ritmus szekcióval nem volt felvételi, szólóban kellett játszani, és én abban az időszakban még nem játszottam soha bőgőssel meg dobossal. Viszont zenekari gyakorlatbeosztás volt, és akkor beosztottak egy zenekarba. Ugye ott nagyon sokan ismerték egymást, nem első felvételizők voltak már, együtt tanultak már jazz konzervatóriumban, tehát én ott egy ilyen idézőjelben egy ilyen meglepetés ember voltam a felvételin, és elég hamar egymás mellé csapódtunk a Drapos Gergővel, aki most én, ahogy látom, rendszerint inkább nagyon sok pop zenekari dologban játszik, és a Mihalik Ábellel. És akkor így mondtam nekik, hogy srácok, kéne gyakorolni, meg úgy játszani, játszunk majd mi veled. Úgy hallottak, hogy ott gyakoroltam, és akkor én ott elkezdtem sertepertélni a Zeneakadémián a körein belül, és kiderült, hogy lesz gólyabálunk, és hogy ott milyen jó lenne, hogyha a klasszikus és a jazz zene között így bontanánk a falat. Azt hiszem, ez is volt ezeknek az alkalmaknak a neve, hogy falbontó alkalmak talán. És Kovács Tamás szervezte ezt, ő volt az akkori hallgatói önkormányzat elnöke a Zeneakadémián, úgyhogy én a saját gólyabálomon léptem fel először, aztán a Merlin Színházban egy valamilyen kapcsolatokon keresztül egy belépőjegyes koncertet adtunk, ott írták el életemben először a nevemet, Olás Dezső trión. Te gondolták, kéne még bele valami zsé? Még nem elég. Ott játszottunk, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Kovács Tomi nagy bizalmat szavazott nekünk, és akkor indultak el a hangulatkoncertek a MÜPÁ-ban, és mi a folyosón játszottunk a Nemzeti Hangverseny terem előtt, de hát kint volt egy Stanway D. Meg nagyon jó dob, meg erősítő, és édesapám, édesanyám, mindenki telekürtölte vele a világot a Lehel piactól Káposztás megyerik, hogy én ott fogok játszani a MÜPÁ-ban, emiatt nagyon sokan el is jöttek, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy tartottunk ott egy ilyen harmadik bemutatkozó koncertet, és most már itt ülök azóta.

0: És ezek olyan szempontból meghatározó élmények voltak a te pályádon, hogy az élő zenélésnek a milliója, vagy ennek az egész hangulata az ott azonnyomban megragadott, és azt mondtad, hogy ez az én utam?
1: Az a helyzet, hogy ezt a jazz zenét, ezt szerintem mindenki jól tudja, hogy ezt nem a pénzért csináljuk. És az a helyzet, hogy én amikor életemben először meghallottam még akkor a működő Jazz Gardenben Pecek Lakatos Géza bácsit, ahogy ott játszott a Lápcén Ride és hozta a swinget, akkor már foglalkoztam azért ezzel a zenével, de eldöntöttem, hogy nem akarok nagyon más csinálni. Ez egy döntés kérdése, ez egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy ez egy fogaskerék, ami abban a pillanatban rossz helyre fordul, és a mai napig az a helyzet, hogy a Pecek Lakatos Andrissal együtt játszunk, hát szerintem most már lassan 20 éve Olá Péterrel együtt játszom, minimum 13 éve, aztán ugye az Erdő Zolival, a Targergővel, és akkor itt most beleestem abba a problémába, hogy mindenkit fel kéne sorolnom, akivel minimum 10 éve játszom együtt, a Bágyi Balázzsal, a Szoszó Lakatos Sanyival, és nekem valóban nagyon fontos ez a zene, de hát ez a világ legjobb bulija ez a zene.
0: Hát igen, csak említetted, hogy azért vannak nehézségek is ilyen szempontból, hogy ugye a jazzzenélés, a megélhetés, az, hogy ez egy lehet-e egy jövedelmező karrier, mellette pedig említed ezt a fantasztikus kifejezést, hogy ez egy nagyon jó buli, ami egyébként nagyon sok ember életéből hiányzik, egy ilyen közösség, egy ilyen összetartó erő, egy létrehozni valamit a színpadon, élő zene, hát a eleve már a hangszer ismeretet most lehetne sorolni.
1: Magyarországon jazzzenészként úgy lehet jelen lenni, és ott maradni, hogyha, hát jó, van egy áttényező, ha az ember egy nagyon gazdag családba születik. Általában az én köreimben ez nem jellemző. A második az az, hogyha legalább öt lábon áll. Az egy nagy szerencse, hogy a jazz zene műfajából lehet diplomát szerezni, köszönhetően Gonda Jánosnak. Így ugye lehet tanítani ezt a műfajt. Na, itt is ügyesnek kell lenni, mert azért ide is be kell vonzani a gyerekeket, de ez egy létező út. Én jó magam időről időre tartok magánórákat is, általában olyan tehetséges gyerekeknek, vagy nagyon pályakezdőknek, akik nagyon tehetségesek, ők általában egyetemre mennek tőlem, vagy középiskolába, és műkedvelőknek is. Ezen kívül most van az életemben egy ilyen új láb, most már egy sikeres évad lement, az előző évad legsikeresebb szórakoztató darabja, mi voltunk, ez egy világpremiere, Woody Allen Brooklyni mese című darabja, ennek én vagyok a zenei vezetője, ez egy teljesen új világ az életemben. Egyébként a Szabó Máté, aki ennek a darabnak a rendezője, és a Miskolci Nemzeti Színház, azt hiszem, művészeti vezetője, ő azért magánnövendéken volt. Oda jött hozzám egy zongora boltban, és mondta, hogy hú, nagyon szép ez, amit játszom, mi ez? És akkor persze én nem azt válaszoltam neki, hogy hagyjam a békén, hanem mondtam neki, hogy képzeld el, ezt ma én tegnap füleltem le, ez a Stella by Starlight bevezetőjében van ez a rövid rész, a Jared játsza a Standard Live-on. Hú, meg tudnád nekem is tanítani? Azt hiszem az első magán növendékeim között a Szabó Máté volt, tehát ő tanult jazzt tanulni, én meg tanultam, hogyan tanuljuk, tanítjuk ezt.
0: És ez jellemző, hogy valaki ilyen erős vagy nagy ambíciókkal hozzád fordul, akkor nem hátrálsz meg, és azt mondod, hogy jó, hát próbáljuk meg, mert azért az oké, hogy ezt lejátszani, de az, hogy ezt valakinek megtanítani, hogy valakinek ez az első kérdése, szóval, hogy...
1: Máté már zongorázott.
0: Jó, de a bátorság itt is jelen van.
1: Megint a bátorsághoz jutottunk ki, vagy ahhoz, hogy merjünk valami mást csinálni.
0: Ez a tanára is, meg a diákra egyaránt akkor vonatkozik a bátorság. Hát azért a tanításban, ha az nincs meg, most ez az elhangzottak alapján, akkor azért...
1: Az a helyzet, hogy az improvizáció készsége, hogyha az ember azt a zenében fejleszti, akkor a magánéletében is egy sokkal elfogadóbb, kreatívabb, bátrabb, szeretetteljesebb viselkedést tud tanúsítani az embertársai felé. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, amikor te valakivel beszélsz, és ő rászűkült egy dologra. Nem tudsz más tenni, mintha esetleg közelebb tudsz az ő teréhez kerülni, megsimogatod a vállát, és azt mondod neki, hogy menj békével, barátom. Nem tudsz vele már mit kezdeni, mert ő nem enged semmit, és te pedig bármit megpróbálsz ugyanabban az álláspontban maradt. Általában azért, ha valaki egy picit flexibilisebb, alapvetően az, hogyha az ember az életében is olyan improvizatív, és el tud gondolkodni azon, hogy vajon a másik ma miért lehet feszült. És nem csak azon gondolkodik, hogy ő maga most miért nem tud célt érni valaki mással, akkor kicsit könnyebb az élet.
0: Ha most ezt nagyon sarkítva, akkor azt mondhatjuk akár, hogy egy jazzzenész könnyebben kezelhet bizonyos konfliktus helyzeteket az életben, mint az a klasszikus zongorista, aki mondjuk világéletében csak a kotta alapján és bizonyos keretek között játszott, és soha nem is próbált meg kitörni.
1: 100%-ban nem mondható így ki.
0: Most az érzetet próbálom ezáltal kicsit sugallni, hogy mire képes az improvizáció.
1: A klasszikus zene interpretációval foglalkozik, és azon belül találja meg a szépségét. Azon belül találják meg azt a dolgot, amitől hatalmas művészetet tudnak létrehozni. A jazzzenélés esetében pedig, ahogy vége van a főtémának, utazás az ismeretlenbe. Vagy nem tudom én, a föld körül x nap alatt. Tehát itt Verne Gyula regény kezdődik el, onnantól kezdve, hogy az ember végzett a főtémával. Ott bármi történhet. Tehát ez nem egy megírt dolog, vannak szabályok, harmóniakör, stílus, de ha az ember kreatívan és nyitottan áll hozzá ahhoz, amit ott történik, ami azt jelenti, hogy dobhattok nekem is labdát, és én is dobok nektek, akkor egy olyan kockázatot vállal, amit ugye Miles Davis maga is mond, hogy jazz nincsen kockázat nélkül. Tehát, hogyha én arra az akkordra azt a skálát úgy, ahogy van, ráburítom, amit éppen jó működik rá, aztán csokkolom, mindenki szedje össze, ami jó belőle, vagy pedig azt mondom, hogy megvárom, mit játszik a bőgős, vagy játszok egy olyan ritmust, mit reagál arra a dobos. Vagy hát ugye én most már itt elég régóta viszonylag egy tempóban beszélek, ugye így improvizálni nem szoktunk. Ugye, tehát mi a környezetet figyeljük, hogy ahhoz képest tudunk-e valamit hozzátenni ehhez, hogy ez jobb legyen. És akkor sem történik probléma, hogy az ember felemeli a kezét és nem játszik.

0: azért érdekes, mert az életre valahogy mind a kettő jellemző, ugye idő határokra megyünk valahova, betartunk bizonyos kereteket, ugyanakkor hát az kiszámíthatatlan, hogyha valaki kilép az utcára, akkor ott mi fog vele történni. Ilyen szempontból szerintem persze fontosak ezek a keretek, de hát az egész élet egy improvizáció.
1: Persze. És hogy ezt minél inkább elismer, el tudja fogadni az ember, annál inkább könnyebben tud élni, és a zenében is könnyebben tud mozogni.
0: Akkor ha már a zenében könnyebben mozgás, akkor te most jelenleg mely formációkban mozogsz a legkönnyebben?
1: Én jelenleg a trió alakodájával most nagyon-nagyon keveset játszunk. Olá Dezső trióval tartunk edukációs előadásokat gyerekeknek és koncertezünk. Játszunk csak trióban és kamarazenekarral mostanában. Aztán van egy új szerelem, ez a Vibraton Kvartett, ezzel fogunk itt játszani a Magyar Rádió épületében, és rögzíteni is fogjuk ezt az alkalmat. Itt Szaniszló Rihárd, Pecek Lakatos András, Olá Péter és jó magam írom a zenét és a zenei koncepciót. Ezen kívül van egy nagyon jó wellness zenekarom, ahol nekem nem kell zenekart vezetni, nem kell semmit csinálnom, csak beülnöm és figyelni és jól játszani, ez a Bágyi Balázs New Quartet. De az imént említett Bágyi Balázs dobol, Olá Péter bőgőzik, és a Szolakatos Sándor szaxofonozik. Ezen kívül ugye a színházban vezetem ezt a klarnét bőgő zongora triót, amivel ugye előadásokat csinálunk. Akármilyen furcsa, és itt is Olá Péter bőgőzik. Kedő László klarnétozik, Mester Dániel és Nagy Martin. Tehát ilyen három váltónk is van. Most így gyorsan, most jelent meg egy duólemezünk a Möntör Mátéval, és most kezdtünk el vele koncertezni. Az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye lemennek a próbák. Rögzítjük a lemezt, most itt mindenki képzelje el, hogy idézőjelet mutatok az örökké valóságnak. Tehát az a lemez már nem fog változni. Azt fölvettük. És most elkezdtük játszani koncerteken, az első koncert most volt a hétvégén Somorján, és meglepően ugye új életre kelt a szövet. És most ezt nagyon élvezzük, és reméljük, hogy minél több meghívást kapunk majd.
0: Van olyan kitűzött cél, ami mondjuk az elkövetkező időszakban fontos lehet neked, akár ha már hónapokra, évekre is látsz előre, ez bármi lehet, ami a kreativitásra jellemző?
1: Valamiért egy bizonyos cél elérése körülbelül olyan 10 évig nem sikerült. Sok szimfonikus zenekarral volt tárgyalás, előrelépés, aztán valahogy nem sikerült. Ellenben most a Filharmóniai Társasággal lesz egy olyan koncertünk augusztus 30-án a Várkert Bazárban, ahol Kodály reflektáció, Bartók reflektáció, és egy saját szimfonikus zenekari művem is meg fog szólalni. Ebben a Vibraton Kvartett és a Filharmóniai Társaság szimfonikus zenekara fog közreműködni. Vicces, mert ilyen egynemű, kisebb, furcsább idézőjelben összeállításokban klasszikus fúvósötős, rezes kvintett, kamarazenekar, vonós négyes, ezekre mind írtam. De egybe ez az egész, amikor ez így szimfonikus zenekar, az nem tudott összejönni, természetesen hangszereltem már sok ilyet, többek között itt, ami az MTVA épületében először elindult. Mondhatom azt, hogy én voltam a keresztapja az MR2 akusztiknak, és az első zenekar Heaven Street 7 volt, és az Ez a Szerelem című kompozíció, akkor próbáltuk ki először, annak én voltam a hangszerelője.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Hát vannak itt még dolgok a bekötött zsákban, kérem.
0: Tehát akkor a szimfonikus, vagy egy picit a klasszikus felé is vezet majd az utad, végül is ezt elmondhatjuk ebben az évben.
1: Igen, most ez egy ilyen olyan mérföldkő, amit végre elérhettek, igen.
0: Hát rengeteg dolgot soroltál már csak a közeljövőből is, és számtalan formáció tekintetében kívánom, hogy minden valósuljon meg úgy, ahogy szeretnéd, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk itt egy picit a múltról, meg főleg amit mindenki magával vihet a bátorságról és a kreativitásról, úgyhogy nekem nagy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Olá Dezső, jazz zongoraművész, zeneszerző volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Berente Marian. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Az érintett tudományos alapítvány kuratóriuma szintén mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. A veszélyeztetett fajok világnapja alkalmából a Nyíregyházi állatparkból készített videót az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, a Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezet miatt. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Emlékeztetett arra, hogy a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A Nemzeti Múzeum kertjében több tucat intézmény várja az érdeklődőket a hétvégén az idei múzeumok majálisán. A programban vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek is szerepelnek. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Jelenleg országszerte borult az idő, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben nyugaton 11 és 16, másutt 14 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. 12 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Mai shukar si piokam Muri shukar somnakuni Pashamandesan vandemurelindri.
1: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy magyar szöveggel improvizálni, ott a pont a ritmikai dolgok miatt, illetve a nyelvezet miatt egyszerűen távolabbi. A jazzhez nagyon az angol áll szerintem közel. Nekem például egyértelműen angolul. A angol az, ami közelebb áll hozzám, és jobban is szeretek angolul jazzt énekelni. Meg egyébként nem is nagyon volt arra példa, hogy magyarul énekeljek, hogy kifejezetten magyarul jazzt. Inkább azt mondanám, hogy jazzhez közeli stílusokban már persze énekeltem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: time to get ready. Kick your shoes off, baby.
1: 2 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenekaromban játszik Szent Gallai György, híre van egyébként, annyira beletemetkezett az ő basszus gitárjába, de hát borzasztó jó vele játsz, muzsikálni, megmondom őszintén, mindent tud, mindent is, és a mellett egy nagyon finom ember.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A Paja and the Raptors, a Szakcsi Rádió küldbe adalott felhívásának egyik győztese. Black című dalu most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon Noici Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, melyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember megsebesült, és ipari létesítmények, lakóházak, vezetékek rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban légiriadót rendeltek el. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a Múzeumok Majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Nemzeti Múzeum kertjében több tucat intézmény várja az érdeklődőket a hétvégén az idei Múzeumok Majálisán. A programban vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek is szerepelnek. A zenei programokon többek között gyermek- és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Móze gátrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Ami pedig a hazai időjárást illeti, országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap, főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ami jelentősen hozzáadott az én zenészségemhez, azt gondolom, hogy többféle kórusban is énekeltem. Egyrészt énekeltem egy házi kórusban, a Kertvárosi templomban, másrészt pedig hát a Lővei Klára gimnáziumban jártam, ott is érettségiztem, és ott pont a Szabó Dani barátomnak az édesapja, Szabó Szabolcs volt a karnagyunk, és ott énekeltem a egyes karban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: teremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk, és volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

7 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Újabb soproni utakon találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Farkas Ciprián tájékoztatása szerint az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak. A polgármester szerint végleges megoldásként felület zárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbesztüggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására, valamint egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket is várnak. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, a kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Kajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tarz Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezői Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított, eddig 11 embert vettek őrizetbe. Idehaza holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap, főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például A felvonó, A vérpadra, Miles Davis zenéjével már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Charles Mingus koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, ezt a megtisztelő figyelmet és tapsot, annál is inkább, mert semmit nem lehetett tudni erről a műsorról, mint ahogy hangról hangra alakul és születik. Tehát mi sem tudunk semmilyen biztatással és nyugtatással élni. Valami ilyesmi, ami ránk vár, ami eddig is szólt, de lesznek még cifrább, kicsit vadabb dolgok is előfordulhatnak, úgyhogy csak annyi használati utasítás lenne így a koncert hallgatása, és remélem együtt élvezése közben, hogy nem lehet elmenekülni. Tehát aki ezt aláírta a papírt és idejött, ő itt van. És amíg abban nem hagyjuk, addig itt kell maradnunk együtt, és az még egy fontos dolog, hogy minden egyes pillanatban majd úgy kellene csinálni, mintha ennél nagyobb és pompásabb zenei felület ebben a pillanatban nem létezne a világon, mint a mi felületünk, amit szolgáltatunk. Ami egy ilyen képzeletbeli cím, hát igen, semmi értelme nincs, úgyhogy ez ugyanúgy ide vonatkozik, mint amit eddig mondtam. Teljesen ebből szövődik tovább, hogy operettest. Ez azért is jutott eszünkbe, ezek titkok, és ilyen, hát nem is bűnös titkok, csak simán titkok, ugyanis a János írt olyan darabokat, amiben vannak olyan fordulatok, amiről az jutott eszünkbe, hogy operett. Hogy jön ez ide? Ezért mondom, hogy titkok, aki esetleg rájön és szemfüles, tehát úgy hallgat, és minden egyes hangközlépésre külön figyelemmel, mint egy ragadozó, és aztán utána meg tudjuk beszélni, tehát mi nyitottak vagyunk rá, hogy melyik is volt az a hangköz, ő megérti, hogy miért vagyunk ilyen szorult helyzetben itt, és miért jutott eszünkbe ez a cím, hogy operettest. És akkor jöjjön ez a bizonyos maszk, ami mögé el lehet bújni, és akár ezt a gyönyörű világot is sejlíteni benne, ami van János szívéből. Maszk.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt, annál is inkább ezt a kitörő tapsot, mert ez volt az egyetlen vidám, amit ma gondoltunk eljátszani. Persze mindent vidámon játszunk, mert nem tudunk máshogy, hogyha zenélhetünk. És hogyha valaki megtisztel és meghallgat, az külön csodálatos, úgyhogy előre is, közben is, utána is, és mindig köszönjük önöknek, nektek. Most jön a magyar feldolgozás, igaz? Mert nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel tettük, hiszen ez szerintem egy csodálatos dal, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Biztosan mindenki ismeri, és hogyha elrontom, az még nagyobb égő, de nehéz kimondani a címét. De most nem tudom, bocsánat, de tényleg nagyon gyönyörű. És az a baj, hogyha ezt valaki átélte, akkor megszakad a szíve, úgyhogy azokért játsszuk, akiknek már megszakadt valaha a szívük. Mondd, miért szeretsz te mást?

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük, Nagy János! Én Szirtes Edina, de ki van írva a nevünk, szóval... Nagyon köszönjük a figyelmet, és igazából az utolsó számunk előtt. Teljesen jogosan érzik úgy, hogy vajon meddig fog ez még tartani? Mindenki nyugodjon meg, ez olyan 38 perc, 43 maximum. Ugyanis nem tudjuk kiszámítani, egy nagyon-nagyon, egy csodálatosan szép, hosszú, de nem az a lényeg, egy nagyon-nagyon szép standardet fogunk eljátszani. Nyomokban felismerhető lesz, hogy mit is szerettünk volna mi ezzel az egésszel, ahogy zenészek lettünk. Köszönjük a figyelmet is. Akkor majd ezután veszünk érzéketlen búcsút, ezt most még érzékeny.

0: collective DJ.
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breathing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Közreműködik Tomor Barnabás, Tettamanti Tamás és Molnár Dániel, valamint Kaszás Bence, Sánta Dániel, Takács Áron és Kapocs Bence.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen színpadon a Bass Loco és vendégeink. Mohai Tamás gitár. És Weiss Gábor szaxofon.

Halló, halló, halló. Következő méltán lírai szám, a nagy egymásra találások száma, Easy Walk címmel Peti küldi Lilinek.

Vsem pa do nebes lahko. Vendégeink voltak, Mói Tamás gitár.

basszusgitár, tomor, barrabás. Trombita, Tett Tamati Tamás. Köszönjük szépen. Bass Loco.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz életvilág sztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Utolsó számon következik Two Groove.

0: Köszönjük szépen, Bass Lokunk!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Tomor Barnabás, Tettamanti Tamás és Molnár Dániel, valamint Kaszás Bence, Sánta Dániel, Takács Áron és Kapocs Bence. A felvételek az A38 hajón, valamint a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készültek 2013. március 18-án és 2024. július 1-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében Charles Mingus koncertje hallható. Közreműködik Ted Carson, Eric Dolphy, Booker Irwin, Bud Powell és Danny Richmond.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Charles Mingus koncertjét hallották. Közreműködött Ted Carson, Eric Dolphy, Booker Irwin, Bud Powell és Danny Richmond. A felvétel az Antibi Jean Le Pambon készült 1960. július 13-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.